In unserer Region kam es sowohl auf der österreichischen als auf der ungarischen Seite der Grenze an mehreren Orten zu Flurbränden. Die seit langem anhaltende Trockenheit, Dürre und große Hitze begünstigen die Entzündung der Vegetation erheblich. Oft genügt bereits eine weggeworfene Zigaretten, Schickerl oder eine Funken, um einen Brand auszulösen. Im Burgenland geriet am Samstag zwischen Kaisersdorf und Rassmarkt ein Stoppelfeld in Brand. Dabei standen auch ein Strohlager sowie ein Waldstück in Flammen. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandanten wurden rund 9 Hektar ein Raub der Flammen. Rund 400 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Auch im Baumgarten brach am Samstag in der Nähe der Windkraftanlagen ein Feuer aus. Während der Ernte geriet ein Getreidefeld in Brand. Aufgrund der Größe des Feuers und der schwierigen Wasserversorgung wurden auch Feuerwehren aus den Nachbarorten alarmiert. Sogar eine Drohne aus Rust kam zum Einsatz. Auch im Komitat Wasch kam es bei Otschad, Wad und Papoz zu größeren Bränden. Am letztgenannten Einsatzort war es zudem nicht das erste Mal, dass ein solches Feuer ausbrach. Könnyékünkön a határosztrák és magyar oldalán egyaránt alakult ki több helyen tarló tűz. A régóta tartó szárazság, az asszály és a nagy hőség kifejezetten kedvez a növényzet meggyulladásának, ehhez csak egy eldobott cigarettacsikre vagy egy kipattanó szikrára van szükség. Burgenlandban szombaton Császárfaló és Vámosderecske között gyulladt meg a tarló, egy szalmakazal és egy erdős rész is lángra kapott. A járási tűzoltóparancsnok szerint mintegy 9 hektár vált a lángok martalékává. A tűzoltásában mintegy 400 tűzoltó dolgozott. Sopron kertesen is tűzütött ki szombaton a szigetelőművek közelében. Egy gabonaföldön aratás közben csaptak fel a lángok, a tűz mérete és a vízellátás hiánya miatt a szomszédos települések tűzoltó is riasztották. Rusztról még egy drón is érkezett. Vas megyében Acsádnál, Vátnál és Pápocnál is nagy tűz keletkezett. Utóbbi helyszínen ráadásul már nem először.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Tessék most már elkezdeni a rádióműsort. Hát most mire a csodának vannak ott maguk? Alszanak, vagy mi a csodát csinálnak?
0: A stúdióban a jazz rádiózás Bruce Springsteenje, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
2: Zsuffa Péter.
3: Hát csönd van. Most akkor megszólaltok, vagy játszunk zenét, vagy mi legyen?
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. Boldog új évet kívánok mindenkinek, ez az első olyan műsor, amit már én is 2000... Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. Tizedike. Úgyhogy ennyi az előregyártásnak, meg hát ugye az ismétlési paránk, ugye, ami rendben ugye fönnáll. De hát ugye tudjátok, hogy próbálom utolérni magam, aztán sikerül, ahogy sikerül. Gémán Bálint, True Listener, semmilyen emlékképem nincs arról, hogy ez ment volna úgy adásban, hogy én ezt elindítom, aztán végighallgatjuk, de komolyan. És ezért van, hogy fölkutattam a lemezt, ami itt van, digitálisan is itt van a borító, meg minden, átnéztem az egészet, tök jó, a Bálint dedikálta nekem a borítót, de nem látom a jelöléseken egyértelműen azt, hogy ez egy leadott lemez lenne. Szerintem ezt egyszerűen nem adtam le. Tehát én most azt mondom nektek, hogy ez nem lett leadva. Úgyhogy most miközben itt kétségbe sem nézem, hogy mindent megcsináltam, a munkát, amit meg kellett csinálni, kezdve mindjárt konferálok tovább egy pillanat, meg kell néznem, hogy szerintem az megvan. Hál' Istennek, az is jó. Tehát visszatérve, hogy a szétesés

Bálint, akkor nekem olyan nagyon furcsa volt ez a Shine Maestro név, mert hogy ez a Maestro, ami benne van, hát mondom, már is mesternek hívja magát, pedig egyébként megdöbbentően fiatal jazz hangoristáról van szó. Mindössze 5 albummal a háta mögött már Avishai Cohen zenekarában is játszott. Tehát egy hihetetlen karrier, gyors kifutású, hamar felfedezett, és nagyon, hát hamar, hát még 20 éve benne van a szakmában, 30-40 éves zenészről van szó, tehát gyakorlatilag Gyémánt Bálinték életkorilag társa, tehát kortársa. Shai Maestro nevet S-H-A-I, Shai Maestro-nak írjuk le, és hát az életkalandját most így átfutva el kellettek mondanom, hogy éppen Izraelből indult, aztán nagyon gyorsan az Egyesült Államokba érkezett meg, utána pedig gyakorlatilag a világ számára most már egy, ami elkezdte egy köntös papucs repülőgép föl le, és akkor megy a különböző koncertekre, évi 80-120 koncert. Amit így nagyjából ki lehet ragadni gyorsan. Ő jött el ide erre a lemez felvételre, és őt fogjuk hallani majd, nem mindegyik felvételen, hanem a 3-as, 5-ös, 7-es és 11-es felvételeken. Nos, akkor következzék most a lemez, és akkor nézzem, hogy mit hallgatunk meg egy pillanat. Na, a lemezt átszaladtam, átfutottam, mindent meghallgatok, úgy intézem, jó? Tehát maga lemez 55 perces, úgyhogy valószínűleg a legvégén fogjuk majd elvérezni, tehát mivel a Truly Sandra címadó felvétel lesz az időn túli zenénk, úgyhogy lehet, hogy ezt át is hozom a következő óra elejére, hogy meghallgassuk azért. Nézzük akkor most már kicsit zavarossá vált felvezetőmet, és a káosz rádiózás, ugye sülyeztőjébe esett, csapdájába esett Minisztászk és Hard Jazz Klubot. Tehát innen kéne valahogy ebből a konfból kimenekülni, ami nem lesz egyszerű, mert tulajdonképpen perceken át zenét hallgattam, tehát azt sem tudom, hogy hol állt az előbb a mondat vége, de akkor nézzük úgy, hogyha ez nem így lenne, hanem gördülékenyen és vidáman folytatom. Tehát akkor kedves hallgatók, itt a Minisztánszk és Hard Jazz Klubban Gyémánt Bálint 2017-es Budapest Music Center Records gondolásában megjelent True Listener című lemezét fogjuk meghallgatni. A lemez első 4 felvétele következik, az összes felvétel Gyémánt Bálint szerzeménye. Meet Me on the Other Side. Az egyes felvétel egy kis rövid felvezetőben egy kis intrónak tekinthető. The GFC lesz a a kettes felvétel, az Indigo a 3-as, ahol már halljuk majd ugye Sajmászlót zongorázni, és a Pathway a 4-es következik. Gyémánt Bálint True Listener címmel az ennek első 4 felvétele.

0: nada, os de ontem choram então. E conhecidas, sim, tal igual das choram então. E no ruxês, vina ordas, xlatorma.
1: A mikrofon mögött a jazz rádiózás Bruce Springsteenje, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
2: Zsuffa Péter.
3: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Gyémán Bálint True Listener című 2017-es lemezét hallgatjuk. Nekem furcsa, hogy 17-ben jelent meg, de ez van ráírva. A lemez most...
4: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
3: A lemez első 4 felvétele után most jön az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as felvételek. Ugye itt majd a 7-esben fogjuk meg hallani egyébként Shai Maestrót, aki zongorán közben működője, a vendégművész a lemeznek. Következik tehát az 5-ös felvétel, At Last 100 Meters, ez az 5-ös, a Fly to Berlin lesz a 6-os, a Tricky Knee a 7-es, és a 8-as az Indigo akusztikus változata, az Indigo a 3-as volt, és ez a, igen, és ez az akusztikus változat lesz. A Shy Maestro a 7-es felvételen, a Tricky Knee-n hallható majd zongorával. Következik most Gyémán Bálint True Listener című lemezének 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as felvételei.

0: bekapcsolva maradt rádióban. A Jazz Rádiózás Bruce Springsteen-je, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető Jazz Jedi.
1: Zsuffa Péter.
2: Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és High Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, Gyémán Bálint, Trulli Szemmer című nevezét hallgatjuk. Nem esküdnék meg rá, hogy ez lement.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallhatok.
2: Biztosan nem ment le. Nekem van emlékképem arról, hogy élőadásunkban ugye Gyémán Bálinttal interjúztunk, de valamiért ebből nem lesz szerintem itt a kedves hallgatók ebben a műsorban elhangzás, vagy csak esetleg egy-két felvétel. Most a White Lies lesz, amit meghallgatunk, ez a lemez 9-es felvételem, még az eset, hogy fel kell ebben jönnöm, majd ez meg kiderül menet közben. Mindeset az egészen biztos, hogy a műsor utolsó felvétele, a lemez címadó felvétele lesz majd a True Listener.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Peti. Továbbra is tök hihetetlen nekem, hogy ez a Gyémánt Bálint lemez, ez 17-es. És itt nézem a borítót, meg a számokat, meg a celofánot, és itt zörögtem, de tényleg 17-ben jelent meg. Bálint hozzám ezt a lemezt 19-ben hozta el, tehát kicsit megcsúszott a téma, de nagy örömöm, hogy tulajdonképpen csak egyetlen egy szám veszett oda, az nem fért el, az Illusions, majd pedig a True Listener, a tízes felvétel, a címadó felvétel fog jönni. Már is szólok, hogy a következő óra elején, ha sikerül műsort gyártanom, mert alig van rá időm, de megpróbáljuk, akkor ott ezzel fog kezdeni, és akkor onnan indítjuk el a másik műsort. Majd ezt hagyna ígérjem meg, jó? Én mert innen már szinte őrültséggel vállalni, hogy legyártsam, inkább ismétlés lenne, de hát megpróbáljuk a lehetetlen talán. Na, ez a műsor végszava. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még egyszer mindenkinek boldog új évet kívánok. Ne feledjetek a műsor hivatalos weboldala www.zsuffajazz.hu, és ugye a fantasztikus 2017-es NK a támogatással megint egy Gyémánt Bálint lemez, a True Listener mindenki számára elérhető, beszerezhető, nyugodtan menjetek fel, tuti, hogy legálisan le lehet tölteni, meg be lehet szerezni mindenfele. Úgyhogy hajrá! Nagyon köszönöm a figyelmeteket, ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Peti elbúcsúzik tőletek, találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
2: Kérik, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádió műsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: This is the Bruce Springsteen of Jazz Radio, the great escaper of stuck sentences, the phoenix bird of frequencies, the weekly reborn Jazz Jedi. Peter Zsuffa.
0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. 19-szer lapot húzok, és elkezdem gyártani a Zsuffa Péter Jazz Club immár ezzel a címmel rendelkező második óráját. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. És itt zsözsmörög nekünk, egyébként pedig Kovács Lindának fogjuk a szerzeményét hallani. A Kovács Linda a Budapest Jazz Orchestrával közös projektjének CD-jét jutott el hozzám. Ez a Sunflower című digipak csomagolás, ez is az NKA támogatásával megjelent produkció, fantasztikusan szép, és kicsit ilyen filmzeneszerűség. Tehát ahogy haladunk a lemezen majd, úgy fogjuk érezni, hogyha egy filmnek a történetét élnénk meg. Tehát nagyon szép hangzásban lesz részünk. Kevésbé grúvos, ez nálam ritka eset, mert nálam a groove nagyon fontos, hogy ez vigye a lendületet, viszont mind a zenének a szépsége engem elragadott, és úgy gondoltam, hogy mindannyian láttunk már filmet, rendszeresen nézünk filmeket, és ezenek a zenéje, ha nem zavar minket, akkor el se zavarhat, amikor ilyet hallunk, ugye? Logikusan hangzik a gondolatszál. Tehát a Sunflower lemez fog jönni, 2018-as a kiadvány, és természetesen Kovács Linda szerzeményeket fogunk hallani. Az egyes felvétel a When Clothes Are Gone, Kovács Linda és Király Martina a szerzőpáros, a Sunflower Kovács Linda szerzemény, a kettes felvétel, és a Sammy Smiles, Jónás Vera és Kovács Linda közös szerzemény.

Zsufa Péter 1998 őszen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszéd témája maradt csak.

Nádos di Andal. Andal. Nádos di Antal, Sarolta. Ő 20 éves, szép teliholdas, Sarolta, én 20 éves, vén ordas és latorma.

0: stúdióban. A Jazz Rádiózás Bruce Springsteen-je, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető Jazz Jedi.
1: Itt a Zsufa Péter.
2: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, és a Budapest Jazz Orchestra Plays the Music of Linda Kovács Sunflower című lemez 4-es, 5-ös és 6-os előtt fogom felkonferálni. A Solitary lesz Kovács Linda és Király Martin a közös szerzemény, a 4-es, ez fog jönni most. Ott a Traveling Stranger jön majd, Király Martin és Kovács Linda szerzőpáros, mert pedig a There's a Lullaby, Kovács Linda és Király Martin a szerzőpáros tollából jön a 6-os felvétel. Igen, ez utóbbi kicsit nagyobb lélegzetű mű. Következik akkor ez a három felvétel most.

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztési képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club.
0: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar. Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.

0: mikrofon mögött a jazz rádiózás Bruce Springsteenje, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
1: Zsuffa Péter.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött, Zsuffa pedig közel felébredt a család, úgyhogy még az is lehet, hogy ordibálás fogtok hallani, mert a lányaim hajnalonta néha nyűgösek.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallatok.
2: Szóval, hogy a Sziszó lesz a, nem ez 8-as felvét, ami most elindul, és a Ripple a 7-es lesz az időn túli zenénk majd, amivel kivezetem a műsort. Úgyhogy a Sziszóval haladunk tovább. Ez a Kovács Linda lemez a Budapest Jazz Orchestrával, a Sunflower, sok szempontból nekem meglepetést okozott, mert a big band hangzásban, a quartet zenében és a modernától kezdve most külön ki kéne emelnem, nagyon gyakran a zene része a csönd és a szünet. Szóval róla én is kénytelen voltam vágni, mert az, hogy 40 vagy 30 másodpercen keresztül szinte semmi nem szól, ez egy rádió adásban értelmezhetetlen, ezért elnézést kérek a zenekartól, a hangszerlőttől, a szerzőtől, Lindától, stb. De nyilván belátják ők is. De hogy ennek van az a léptéke, amikor már nem lehet egyáltalán betenni rádióműsorba, és ezzel szoktam a big bandekkel gondba lenni, mert a kortárs alkotások azok tartalmazzák ezeket a csöndeket, amik normál körülmények között a zene részei, de ezt nem tud megoldani, mert a csöndet sugárzó rádiót a rádió hallgató eltekeri. Kénytelen vagyok ezt kimondani, és ez nem lehet. Tehát csönd nem lehet. Vagy ha van, akkor ez a koncepció része, de a zenében is két másodperc fölött már ez katasztrófa. Szóval a rádióban megnyúlik a csönd érzetnek a hossza, és a valós életben sokkal jobb csöndeket tudunk tartani. Valójában itt nem lehet. Itt folyamatosan menni kell. Ez egy mozgó lépcső. Itt nem állhat meg. Itt megy. Tehát a Sziszó következik, és már itt szól mögöttünk, hagyd indítsam előről el, hanem majd rákeverjük magunkat, mert közben még már fut az idő alattunk, és a Ripple lesz, hogy a kivezető zenénk, de valami visszajövök egy búcsúra.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Peti, hát a Budapest Jazz Orchestra Plays the Music of Linda Kovács Sunflower című lemezt hallgattuk 2018-ból. A lemez összes felvétele magyar tollból született, és jogi értelemben is magyar zenének minősül, egészen addig a pillanatig, amíg valaki nem énekel valamilyen más nyelven a felvételeken, ami esetünkben azért helyen közel ugye fennáll. Ez egy érdekes problémája szerintem a jogalkotó gondolkodásának, tehát én ebben egy kicsit a jazznél rugalmasabb lennék, hisz a jazz nemzetközi nyelve az angol, ha magyarra kényszerítjük énekelni a magyar énekesnőket, akkor nekik a külföldi karriernek és az ismertségnek be is fellegzik az anyomban, tehát ezt azért mérlegelni kellene. Még a könnyűzenében a hazai piac már felvevő képességében, szélességében terjedőben akkor, ahogy az már képes fenntartani egy könnyűzenei.
1: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Itt a műsor végül viszont és megtisztelő figyelmeteket ezzel megköszönni a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos weboldala www.zsufajazz.hu és idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbeszedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot.
3: Hello, hello! Potméterek középállásba!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

azért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futtonyszáj. Ha